annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.

Köszöntjük Vilmos nevű hallgatóinkat! A Vilmos férfi név közvetlenül a német Wilhelm névből származik, amely a latin Wilhelmusból ered, jelentése erős akaratú, védelmező. Női párja Vilma. A név legismertebb viselői többek között Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke, Grillus Vilmos zenész, énekes, William Shakespeare angol drámaíró, költő, Lázár Vilmos honvéd ezredes, az aradi vértanúk egyike, Sebők Vilmos labdarúgó, első hódító Vilmos angol király, és természetesen ön kedves Vilmos, aki

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Nagyszabású rendőrségi akció Hajdúhatházon. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 26 embert állítottak elő egy nagyszabású rendőrségi akció során Hajdúhatházon. Az egésznapos ellenőrzés célja a körözött személyek elfogása, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Az akcióban a hajdúbihari rendőrök mellett a román határrendőrség és a készenléti rendőrség munkatársai is részt vettek. A rendőrök több száz járművet ellenőriztek, 539 alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, és mindössze egy sofőrnél merült fel az ittas vezetés gyanúja. Közlekedési jogsértések miatt összesen 60 esetben intézkedtek, tudta meg a Hajdú Press. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. A rendkívüli hőség és a másodfokú hőségriadó miatt a Kossuth téren zajló villamospálya felújítási munkákat üzemzárás után az éjszakai órákban is folytatják. A társaság közlése szerint a síncserék elvégzéséhez alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, ezért várhatóan július 12-ig zajhatással járó munkavégzésre kell számítaniuk a környéken élőknek. A DKV az érintettek türelmét és megértését kéri. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen türelis és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jog vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.

biztosnak hittem eddig, most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam.

0: franciák ilyen hűsítő ritmusokkal próbálják átviselni a kánikulát. Náluk 42 fok, nálunk azért egyelőre, mondom egyelőre még kevesebb. 6 óra van, már is mondjuk a részleteket.
1: Debrecenben is tovább fokozódik a kánikula, befejeződött az útfelújítás Derecskénél. Fiatalok ötleteit támogatja a Debrecen önkormányzata. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább fokozódik a kánikula Debrecenben, vasárnap akár 39 Celsius fok is lehet a térségben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább erősíti a rendkívüli meleget. A városban az elmúlt napokban már a délelőtti órákban is 30 fokot mutattak a hőmérők a Kossuth téren. Több helyen ivóvizet osztanak, a főtéren pedig párakapuk segítik a felfrissülést. A debreceni állatkertben hűtött takarmánnyal, folyamatos vízellátással és árnyékos pihenőhelyekkel gondoskodnak az állatokról a forró napokon, írja a De Hír. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a legmelegebb órákban lehetőleg maradjunk árnyékban, és fogyasszunk elegendő folyadékot. Befejeződött a 4816-os útfelújítás a Derecskénél, a beruházás során az M35-ös autópálya lehajtójától a település kül- és belterületéig vezető 2,4 kilométeres szakasz megújult. A mintegy 472 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően javult a térség úthálózatának állapota, így az autósok biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek az érintett útszakaszon, írja a haon.hu. Fiatalok ötleteit támogatja Debrecen önkormányzata a Come On programban. A városban először megrendezett közösségi költségvetés keretében 16 csapatprojektje kap támogatást. Az eredményhirdetést a Nagyerdei víztoronynál tartották, ahol elhangzott, a programban a fiatalok saját ötleteiket dolgozhatták ki, majd a városlakók szavazhattak róluk. Az első 10 helyezett csapat 300 ezer forintból valósíthatja meg elképzelését, de a többiek is 200 ezer forintos támogatást kapnak. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok aktívan formálják Debrecen életét, a projektek pedig a kultúra, a fenntarthatóság, egészség és közösségi szerepvállalás területeihez kapcsolódnak. Számolt be az eseményről a De Hír. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
3: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
0: Kedves egészségükre, jó pihenést kívánunk, és jó nyarat mindenkinek. Nem annyira vidám hírrel folytatjuk, egy friss információ. Tegnapról ismét felfüggesztette a debreceni Szemkorp gyár tevékenységét a Környezetvédelmi Hatóság. A határérték túllépések miatt azonnali hatállyal felfüggesztették a Szemkorp debreceni üzemének egyes tevékenységeit, és egy éven belül már másodszor. Hány fok lesz? Mondja Dévikém. Jelenleg 20 van, az nagyon jó, éjszaka is kellemesen fújt a szellő. Így nem volt annyira kellemetlen aludni. Hát napközben azért keressük az árnyékos helyeket, mert hogy hőségriasztás van.
1: Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre. Kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre. Hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.
0: Köszi Évi, és köszi János, van egy közlekedési információ, nem működő jelzőlámpa a Kassai Jánosi út kereszteződésében. Mindenki óvatosan, aki arra felé közlekedik. És ha friss információkra vágyik, na meg a kánikula hűsítős lágereire, akkor csak a Best FM.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: Debrecen. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: François Hardy, egy francia világsztár a Best FM-en a reggelben.
1: Jó reggelt!
0: Mégpedig csütörtökön, június 25-én, hát igen, a franciák csak lapos kúszáltban mernek kimenni. Sőt, inkább bennmaradnak a lakásban, 42 fok is lehet a galloknál. Hát nálunk még alatta leszünk, nem sokáig. Évitől hallották, a hétvégére akár mi is elérjük a 40 Celsius fokot. Na én addig nem nagyon panaszkodom, amíg éjszaka tudunk aludni, és ez még mindig az a kategória, mert hogy jelenleg 19-20 fok van, és van lehetőségük kis kereszthúzatot csinálni, nem is nagyon kellett nyitott ablaknál aludni, akkor azért hát a kellemes szellő próbálta kellemesebbé tenni az éjszakai pihenést, alvást. Önöknél ez sikerült? Remélem, hogy igen. És ha igen, akkor frissen ébredhetnek a Best FM-en, ahol friss közlekedési információk jönnek a 104,6 MHz-en. Egyrészt ugye a Kassai Jánosi kereszteződésében a jelző lámpák nem működtek, lehet még mindig igaz ez. Aztán ugyanúgy, ahogy tegnap, ma is elég korán indult a móka a Faraktár felüljárónál. Vivien király kisasszony! Idézőjel bezárva, köszönjük az információt, ugyanúgy, ahogy tegnap, dupla különítmény, ott vannak az erők, tehát a Faraktár híd lábánál. És Sándor is onnan jelentkezett be, szintén a Faraktár utcáról. Köszönjük szépen, itt van még Viktor, Attila Viktor, de soha nem tudom, hogy te most Attila vagy Viktor. Írd már alá, légy szíves, jó? Azt írja, hogy a Vekeri elágazásnál is csak óvatosan, tehát a hosszú pályi úton, a Vekeri elágazás az a körforgalom, tehát a 47-esen a hosszú pályi felé, ott valahol a körforgalom környékén, 500-540 és 30-933-1046. Ma tehát június 25-e van, a Vilmosok ünnepelnek, a kollega Vilmos is ünnepel, akkor el ne felejtsék felköszönteni majd délután a délután házigazdáját. Én a reggelé lennék, és hozom az ébresztő zenei kedvenceket most Tiestótól és Karol G-től.

Amo Finandé, nem pontosan így kell mondani, de hát mi magyarok már csak így énekeltük az Aiko Aiko című dalt. Most az egyik legfrissebb verziójában, és a csütörtök reggelben Justin Wellingtontól. És közlekedési információk a Best FM hallgatóitól. Valóban nem működik a Jánosi Kassai kereszteződésénél a jelzőlámpa. Köszönjük a megerősítést. Sanyi írja, hogy ezt a vekeri elágazásosat jobban körbeírhatta volna a kedves autós társ. Most már aggódok, hogy valamit nem vettem észre. Egyébként ez a vekeri elágazódás, ez engem is megzavart, mert hirtelen a 47-es számú főútra gondoltam. És hát ugye a hosszúpályi útra, holott pedig nem erről van igaz. Nem erről van szó. Viktor írja, hogy ez, amit ő írt, az a panoráma után Erdős pusztánál. Ó, kedves barátom, hát az más tészta. Hát az inkább akkor a Diószegi út folytatása és Bánk felé. Ott lesz trafipax, ott is, meg a Faraktáron is. Június 25-e van, ma a Vilmosok, a kollégák és a Maximok, ma meg a barlangászok ünnepelnek, mert hogy ma van a barlangok világnapja. 139 éve született Karinti Frigyes, író, humorista, kabaré egyik nagymestere. 123 évvel ezelőtt George Orwell, angol író, akinek hát két remek műve, több is, de kettő minden bizonnyal van, és hát ez a kettő az utókor számára is bőven ad üzenetet. Az egyiknek az volt a címe, hogy Állatfarm, a másiknak pedig, hogy 1984.

0: várjuk, hogy egy angyal vétkezzen. Én fizetek a bűnért, mert vétkeztem. Hát Ákos gondolatai voltak. Ezek még a Bonanza Banzáis időszakban. És az 1984 című dalukban, ami természetesen George Orwell műve alapján született. 102 éve született Sidney Lumet, rendező, a Gyilkosság az Orient Expressen eredeti verziójának a rendezője, és mondjuk a 12 dühös embert is ő alkotta. Ma 76 éves Havas Henrik tanár úr, újságíró, műsorvezető, címzetes egyetemi docens, és 74 esztendős lett Erdő Péter, bíboros, prímás. Esztergom, Budapest főegyházmegye érseke. Boldog születésnapot kívánunk nekik, nekik pedig boldog névnapot.
1: Boldog névnapot, boldog névnapot.
2: Köszöntjük Vilmos nevű hallgatóinkat. A Vilmos férfi név közvetlenül a német Wilhelm névből származik, amely a latin Wilhelmusból ered, jelentése erős akaratú, védelmező. Női párja Vilma. A név legismertebb viselői többek között Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke, Rillus Vilmos zenész, énekes, William Shakespeare angol drámaíró, költő, Lázár Vilmos honvéd ezredes, az aradi vértanúk egyike, Sebők Vilmos labdarúgó, első hódító Vilmos angol király, és természetesen ön kedves Vilmos, aki a rádiót hallgatja.
0: Mondjuk nekem a Vilmos név kapcsán nem egyből Bill Clinton jutott az eszembe. Gondolom önöknek sem, kedves drága kollégánk, a délután baktere. Hát ő is ma ünnepel, gondolom ez a mai a fő Vilmos nap. És szerintem ő is ma ünnepel.
3: Oda néz!

hallottad, de hogy otthon a fazekas család kórusban énekelte. Ennyi időben az égből pottyan meséket. Jánosi utca lámpa nem működik, Tomikán mondtam, eddig már 2000-szer, de gondolom most kapcsolódtál be. Marianna, te is faragtál Trafipax, ugyanúgy, ahogy tegnap. Irány a 80-as évek, 3 perccel fél hét után a Totóval, és az együttes alapító tagjával, billentyűsével és másodénekesével, David Page-sel, aki ma 72 éves lett. Happy birthday to you!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, kissé megcsapant az önbizalma, de marad elegendő arra, hogy könnyen elérjen olyan célokat, amelyek másoknak szinte megközelíthetetlenek. Mika, bolygója rendkívüli lelki erőt ad minden megpróbáltatáshoz, és szinte határtalan optimizmust, hogy kitűzött célját elérje. Ikrek, eredeti ötletei vannak, és előtérbe kerül a kezdeményező készsége, törődik azzal, hogy másoknak, különösen szeretteinek örömet szerezzen. Rák, tökéletes a rend, a harmónia önkörül, pénzügyi kintlévőségei is hasznot ígérnek, és mindezek tetejébe még a párkapcsolatban is kellemes meglepetéseket tartogat az élet. Oroszlán, kellemes és kellemetlen élmények, hírek hatására rendkívül feszült lelkiállapotba kerül, csináljon egy görbenapot a barátjával vagy barátnőjével. Szűz, most többet kell a nyilvánosság előtt szerepelnie, ebből az alkalomból törődjön többet a jó megjelenéssel. Mérleg, pletykába keveredni nem éppen jó dolog, ha hevesen tiltakozik, vagy ha nagyon lapít, mindenképpen gyanússá válik. Skorpió, nem kertel, sokáig azonnal a lényegre tér, bizonyítani akar, és ezért nem riad vissza semmilyen erőszaktól. Nyilas, nincs különösebb akadálya, hogy ezt a napot pihenéssel töltse, mégis lelkiismeret furdalása lesz. Mag, a kedvező hatások és a jó dolgok kerülnek fölénybe, az alkotó művészeti tevékenységének és a különféle kezdeményezéseknek kedvez a nap. Vízöntő, nagyon eredeti ötletei törnek felszínre, amelyeket sorra meg is valósít, a kompromisszum elengedhetetlen a mai napon. Alak, a partneri viszonyok feszültek, fontos, hogy előtérbe kerüljön a bölcs visszafogottság és az önmérséklet.
1: Halljuk, mit bírnak a húrok! A Best FM-en szóljon a rock!

Én bizony nem bántam meg, és remélem a zenei szerkesztőm sem, hogy a hallgatók legnagyobb örömére a doktor úr duplázott ebben az órában, mert hogy ebben a dalban igazából Veré Tomi volt a főszereplő, a korábbi dal meg az a Delhusa John is, az más tészta, mind a kettőt nagyon kedveljük, és ami most következik, azt is. Gondolkoztam, hogy ma reggel, a reggelben Michael Jackson vagy George Michael emléknapot tartsunk, mert hogy 17 éve ezen alapon hunyt el Michael Jackson, amerikai énekes, de mivel hogy neki pont a születésnapján tartottunk Michael Jackson reggelt, ezért ma George Michael születésnapján fogjuk azt megtartani, ugyanis 1963. június 25-én, tehát 63 éve született Cipruson, George Michael az egyik legkedvencebb énekesem volt. Ó, az élete rövid volt, mint ahogy a Wham együttes karrierje is rövid, mindösszesen 5 évig. 5 évig voltam a slágerlistákon. 1981-ben alakultak, és 1986-ban már Game Over. Emlékeznek, hogy melyik volt a Wham duo első kislemeze? Mutatom!

Vagyis nem, mert hát igazából a Last Christmas, ugye egyetértünk ebben. No de június 25-én egy Last Christmas lejátszani, amikor legalább 35 fok lesz ma, fogd meg a sörömet.

csak jó hideg legyen. Jó, és az sem baj nálam, hogyha nem sör, frissítő zenék, Debrecen zenei kedvencei George Michael születésnapján, aki 63 évvel ezelőtt született, a Vemmel 5 év alatt 28 millió lemezt adtak el, vagy felvételt adtak el szerte a világon. A Vemrep volt az első kis lemezük,

Marcel Romanov és Lobó slágerének feldolgozása 7 órakor a csütörtök reggelben. Jó reggelt a 104,6 MHz-en, és jó reggelt, Évi, neked is. Tudunk róla, a Jánosi út végén a Kassai útra kikanyarodásnál nem működik a jelzőlámpa. A Diószegi úton Bánk felé trafipax van, a Faraktár felüljáró lábánál ugyanúgy, ahogy tegnap ma is, és a Mák utcai box is aktív. Nagyon köszönjük neked az infót, Andi. Azt írta Laci, olyan sok mindenben tudtok a lakosság segítségére lenni. Abban esetleg nem tudnál intézkedni, hogy hűvösebb napok jöjjenek? Pill, hadd gondolkodjam. Na, hírek alatt megeresztek egy telefont, aztán meglátjuk, mit tehetünk. Önök is eresztenek meg egy telefont a hírek alatt. Pontosabban egy SMS-t vagy Viber üzenetet küldjenek egy egyes számmal, akkor, hogyha a reggeli villámvoksban erre vágynak.

0: te, ha imádják az énekes színészt, vagy inkább színész énekest, akkor erre kérünk egy hármast.
1: Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor.
0: Réka imádja, úgy látom. Na és ki imádja még? Betty nem annyira, Ági sem annyira, Judit sem annyira. Ó, azért vagytok itt elegen. Összefoglalnám, Színvak Valmar, Gasolina, Daddy Yankee, vagy éppen az El Mariachi zenéje, a Los Lobostól és Antonio Banderastól.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
5: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
4: Miért éppen nálatok?
5: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
4: Hol jelentkezzek?
5: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
6: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
7: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
9: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
10: Évadot zárt a Csokonai Nemzeti Színház, nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
10: Lezárult a 2025-26-os évad a Csokonai Nemzeti Színházban. A társulat mozgalmas évet tudhat maga mögött, 17 bemutatót és 381 előadást tartottak, amelyeket több mint 101 000-en láttak. Az évadot fesztiválok és különleges programok is színesítették, köztük a Deszka Fesztivál és az Országos Színházi Találkozó. Az évad záró ünnepségen számos művész részesült elismerésben, a közönség kedvenc előadásának pedig a Dzsungel könyvét választották. A színházi programok a nyáron a nagyerdei szabadtéri színpadon folytatódnak. A társulat két új örökös tagot is köszönhetett, Kati Mártont és Pap Wilhelminát, közölte rádiónkkal a társulat. Nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. A hüllőt egy család gyermekei vették észre az udvaron, ezért a balmazi civil állatvédők segítségét kérték. Az önkéntesek befogták az állatot, majd egy közeli csatorna partján engedték szabadon, írják Facebook oldalukon. Kiderült, hogy egy kifejlett vízi siklóról van szó, amely teljesen ártalmatlan és nem mérges. A szakemberek szerint a Magyarországon élő siklófajoktól nem kell tartani, az ember közelettére inkább elmenekülnek. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
11: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Külszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
10: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat.
0: És ha már szennyezés, akkor biztos hallották, tegnap ismét felfüggesztette a debreceni Szemkorp gyár tevékenységét a környezetvédelmi hatóság határérték túllépések miatt azonnali hatállyal a Debrecen üzem 1-es tevékenységét, és egy éven belül már másodszor. Folytatódik a nyár, mégpedig hány fokkal is?
12: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: Óvatos becslések szerint 33-35 fokkal. Fokozódik a kánikula, ez azt jelenti, hogy a következő napokban és főképpen a hétvégén, hát mi is megközelítjük a 40 fokot, akár 39 fok is lehet. Most egyébként még egészen elviselhető a hőmérséklet. 19 fokkal kezdtünk, 6 előtt, de már is melegszik. Jelenleg 22 fok van Debrecen belvárosában, Debrecen mellett pedig baleset. Hello, jó reggelt neked!
13: Szia, Jancsi vagyok. Kronex előtt az útkereszteződésbe ráfutásos baleset történt, személyiségnél szerintem nincsen, de most szeretettel várják szerintem a helyszínelőket. Mikepércsről Debrecenbe felé tartók, azok egy kicsit.
0: Mikepércsről Debrecen felé tartók, szinkronizálok, vagy utószinkronizálok, mert elég, bocsánat, fos volt a telefonvonal. Egy baleset, tehát a Kronex előtti lámpás gyalogátkelőhelyes kereszteződésnél, és ha Mikepércsről tetszenek jönni, akkor most annak köszönhető, mármint ennek köszönhető, hogy picikét lelassult allafelé a forgalom. Mi viszont nem lassulunk le, fejest ugrunk a nyárban, a vakációba, a mai naptól most már Máltán is. Képzeljék el, Máltánban van az utolsó tanítási nap.
14: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
0: és ráadásul Zsanin ma ballag, ó, kedves Zsanett, hát akkor küldjük Máltára. De nem azt a dalt, amit kértetek, arra még picikét várnatok kell, hanem a ma reggeli number one-t, a reggeli villámvoksot illetően, mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Zedjen ki, és...

0: Antonio Banderas, Los Lobossa és az El Mariachi zenéjével.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel!
0: Ma nagyon nehéz volt a választás, Laci. Reggel több hallgatónk is írta. Olyan vidám muzsikákat szerkesztett a te zenei szerkesztőt. Hát áldjuk is a nevét érte. Zsolt, így hívják, csak mondom, amihez tartás véget, és igen, valóban mind a három vidám, a legvidámabb hazaival folytatjuk, már csak azért is, mert ebben a háromban egy hazai volt. De szűkebb régiónkból közlekedési, friss közlekedési információk jönnek. Józsi telefonált a hírek alatt, hogy továbbra sem működik a jánosi kassai kereszteződésében a jelzőlámpa. Nem bizony, jeleztük az illetékeseknek, reméljük, hogy hamarosan ott lesznek és javítják a hibát. Azért így a reggeli csúcsforgalomban ez elég kellemetlen, akik a kassairól szeretnének kikanyarodni, mert mint a jánosiról a kassaira. A Mák utcai Trafibox aktív, a Faraktár utcán a felüljárónál mérnek, ugyanúgy a Diószegi úton Bánk felé. És baleset történt a 47-esen a Kronesznél, a lámpás kereszteződésben a gyalogátkelő helynél. Ha Mikepércs felől tetszenek érkezni, akkor érinti majd önöket elsősorban Tibi és Máté. Nektek is köszönjük, hogy megírtátok. 500-540 és 39-33 104-6. Ma Vilmosok és a Maximok ünnepelnek névnapot, hát a Vilmos név az külön fontos a mi lelkes stábunk számára is, hogy Isten éltesse a ma ünneplő Vilmosokat. Val már, ők lettek tehát a harmadikok a Színvakkal, amíg jön az hazai kedvencünk, készülök az Óra filmjével, ami, az a film lesz, amelynek folytatása is volt, egészen kattant vígjátékról van szó, az a címe, hogy Nagyfiúk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és márka kereskedésünkben.
2: Dacia autóval Liszt Debrecen. Egy jó döntés.
3: Szezonközi napszemüveg akció a Pap Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Pap Optika szalonban a fórum első emeletén.
4: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
5: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium sztékek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.

0: Dracula gróf a csütörtök reggelben Tame Impalától, és közlekedési információk a leglelkesebb best informátoroktól. Józsi is telefonált a Jánosi úttal kapcsolatban. Megjegyzem, a szervek már tudnak róla, és intézkedtek is, úgyhogy útban a segítség. Nem működik a jelzőlámpa a Kassai út, Jánosi út kereszteződésében, és ez azért is problematikus, mert az csak egy dolog, hogy a Jánosiról hogy fordul ki valaki, de amikor van egy zöld hullám, és jönnek befele a Kassair az autók, és ott van egy gyalog átkelő hely, és a gyalogos meg csak úgy neki indul. Hó, hát igen, ez elég komoly baleseti forrás, ne történjen meg, ezt kívánjuk. Úgyhogy csak óvatosan, nem mindenhol jött össze, mert baleset van a 47-esen, a Kronesz nagy kereszteződésénél, ott a gyalog átkelő hely, jelzőlámpa. Ott Mák utca, Aktív Box, Faraktár felüljáró, Trafipax, és volt még valami? Ja igen, Diószegi út Bánk felé. Ez a reggel az önök zenei kedvenceivel. Már most 23 fok van, napközben legalább 35 lesz, a hétvégén meg 40. Azt írja Kata, várom a nagyfiúk részletét, kíváncsi vagyok, hogy melyik lesz. Kata, tippelj, jó? A film, amelyben olyan színészek játszottak, mint Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, vagy Rob Schneider. Hát igen, ma ünnepli a születésnapját. A film maga, ugyanis 16 éve mutatkoztak be a filmvásznon a nagyfiúk, nálunk kb. Egy hónappal később, 2010-ben. És igen, hogy melyik rész lesz? Elég, ha annyit mondok, Kata, így 3:08 után, hogy na mi újság van, jányok?
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Csak nem ide jön. Egyértelmű, hogy ide jön, készüljetek. Örüljünk neki, bármi van, ne fíjatok. Ha mi újság van, jányok? Ti is messziről gyűjtetek, eh? Hát én meg doronggarsonkon bányozok. Azt tudjátok-e, hunva, eh? Hát az ilyen jó testikom a lányok csak jártak már doronggarson.

filmzene most a Best FM-en. Can't touch this.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Ne háborodjunk fel az embereken, amikor azt látjuk, hogy kemény szívűek, hálátlanok, igazságtalanok, dőfösek, és csak önnön magukat szeretik, másokkal pedig nem törődnek. Ilyenek, ez a természetük. Felháborodni ezen az olyan, mintha nem bírnánk elviselni, hogy a kő leesik, vagy a láng felfelé.

Metcon, Réd Daltonnal és a Tolcsőrivel, a kedves foci rajongók és szakértők, gyertek és buktassuk le együtt az AI-t. Nyugodtan visítsatok, ha valami nem valid info, amit mondok a tegnapi nap mérkőzéseivel kapcsolatban a labdarúgó világbajnokságon. Svájc-Kanada 2-1, Bosznia-Hercegovina, Katar 3-1. Skócia-Brazília 0-3, Marokkó-Haiti 4-2, Csehország-Mexikó 0-3, és Dél-Afrikai Köztársaság Dél-Korea 1-0. A legfontosabb fejlemények, a továbbjutók a tegnapi csoport elsőségekkel, Brazília, Mexikó és Svájc is biztosította a helyét a legjobb 32 között. És akkor ma, csütörtökön este, magyar idő szerint 10 órától Ecuador-Németország, és szintén 10 órától Curaçao elefántcsontpart. Kíváncsi vagyok, hogy melyik mérkőzést fogják többen nézni, az elsőt vagy az utolsót. És péntek hajnalban is lesznek mérkőzések, de erről majd holnap reggel, mármint a Japán-Svédország, Tunézia-Hollandia, Törökország-Egyesült Államok és Paraguay-Ausztrália mérkőzésekről. További jó szurkolást a Best FM-mel, ahol érkezik George Michael ma reggel, a nagyszerű énekes születésnapján. George Michael reggel tartunk, ma lenne 63 éves, az első szólólemeze pedig, és annak címadó dala 1987. október 30-án jelent meg.

Yeah. Azaz Csikidám örökre a Best FM-en. Székora Róbert és az Ergo első nagy slágere. George Michael első nagy szóló slágere utána Face volt az óra George Michael muzsikája. Ma lenne a születésnapja a kiváló énekesnek, úgyhogy ma reggel George Michael reggel tartunk, de gondolkoztam rajta, hogy lehetne éppen Michael Jackson is, mert a következő órában megemlékezünk majd Jack Horl, aki 17 évvel ezelőtt halt meg. Ugyanazon a napon, amikor elköszöntünk Charlie egyik ősi angyalától.

0: Hello Charlie, Good Morning Angels! Érkeznek majd ők is, hamarosan aztán Rosalinnel nyitjuk a következő órát. Snapping one, two, where are you? És akkor az egyik legjobb George Michael szóló lemez, az Older egyik legjobb dala. Méltatlanul elfelejtettük ezt a dalt. Milyen jó volt a 90-es években. A rádiózásom csúcskorán. 90-esek közepe és a Fast Love nem tudnak gyorsan haladni a Mikepércsi úton, olyannyira nem, hogy Pepe a gázfutár is arra robogna, de nem tud, mert a 47-esen Mikepércsig áll a sor még mindig. A helyszínelés miatt, a Kronesznél történt helyszínelés, baleset miatt, és a menekülő pedig az autópálya lesz, írja Pepe. Ati meg azt írja, hogy a Faraktár lábánál továbbra is ott vannak a trafipaxos emberek. Köszönjük nektek! Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedd Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.

0: Carglass cserél.
1: Gergő 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
2: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
1: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
0: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
4: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. Civisbeton.hu.
7: Civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Nagyszabású rendőrségi akció Hajdúhatházon. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: 26 embert állítottak elő egy nagyszabású rendőrségi akció során Hajdúhatházon. Az egésznapos ellenőrzés célja a körözött személyek elfogása, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Az akcióban a hajdúbihari rendőrök mellett a román határrendőrség és a készenléti rendőrség munkatársai is részt vettek. A rendőrök több száz járművet ellenőriztek, 539 alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, és mindössze egy sofőrnél merült fel az ittas vezetés gyanúja. Közlekedési jogsértések miatt összesen 60 esetben intézkedtek, tudta meg a Hajdú Press. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. A rendkívüli hőség és a másodfokú hőségriadó miatt a Kossuth téren zajló villamospálya felújítási munkákat üzemzárás után az éjszakai órákban is folytatják. A társaság közlése szerint a síncserék elvégzéséhez alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, ezért várhatóan július 12-ig zajhatással járó munkavégzésre kell számítaniuk a környéken élőknek. A DKV az érintettek türelmét és megértését kéri. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
10: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jog vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
8: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig.
11: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósza Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
8: Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.
12: Velünk repül a munkaidő.

0: autó, egy szerpentin, nem blom meg a kabócák, a Best FM-en, ez volt a Queen Vidala a csütörtök reggelben.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Inkább a kabócák, ha lehet választani mondjuk közöttük, és a szomszéd Sanyi bácsi kokasa között. Elég durva, mondjuk a kabócák is, mutatom. A Queen Vidalával azért sokkal jobb volt, valljuk be. Jó reggelt mindenkinek, Debrecen kedvenc rádiójában. Július 27-e egy csütörtökön már is köszöntjük a Vilmos nevű kollégáinkat. Egy biztos van, mondjuk nem tudom, hogy ez a mai nap a fő Vilmos nap. Mindjárt rá googlizok, mert én úgy emlékszem, hogy már köszöntöttük ebben az évben őket egy másik napkor, de hát jobb kétszer, mint egyszer sem. Jobb kétszer elmondani, mint egyszer sem, hogy baleset történt a 47-esen. Még lehet, hogy mindig tart a helyszínelés a Kronesz kereszteződésénél. És hát egész hosszú kocsisor alakult ki, vagy lelassult a forgalom, hogyha Mike Pércs felől tetszettek érkezni. A Diószegi úton Bánk felé Trafipax, Faragtár felüljáró szintúgy, a Mák utca aktív volt, és remélhetőleg a Jánosi-Kassai kereszteződésében már megjavultak a jelzőlámpák, az illetékesek már jó órával ezelőtt tudtak róla, és hát nagyon bízunk benne, hogy azóta mindenki zavartalanul tud áthaladni abban a kereszteződésben. Haladjunk mi is tovább, mégpedig a Vilmosokkal.
3: Köszöntjük Vilmos nevű hallgatóinkat! A Vilmos férfi név közvetlenül a német Wilhelm névből származik, amely a latin Wilhelmusból ered, jelentése erős akaratú, védelmező. Női párja Vilma. A név legismertebb viselői többek között Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke, Grillus Vilmos zenész, énekes, William Shakespeare angol drámaíró, költő, Lázár Vilmos honvéd ezredes, az aradi vértanúk egyike, Sebők Vilmos labdarúgó, első hódító Vilmos angol király, és természetesen ön kedves Vilmos, aki a rádiót hallgatja.
0: Na igen, ez lesz a fő Vilmos nap, a június 25-ei, emellett egyébként január 10-én és április 6-án is köszönhetők. Lehet erre emlékeztem. Születésnapos játszunk a Vilmosoknak, őte! Azt írja Zsófi, hogy minden rendben van a Kronesznél, mert egyáltalán nincsen torlódás, éppen most érkeztek Mike Pércs felől. Oké, Zsófikám, de tart még a helyszínelés? Igen, vagy nem? Akkor ír nekem. Itt vagyok, és játszom a zenei kedvenceket mindenkinek. Benzon Boom ma ünnepli a születésnapját. 24 esztendős lett, imádjuk

0: Tiny You, a Best FM-en David Guetta és Sia, mindjárt folytatjuk a Mr. Biggel. És a 90-es évek egyik nagy kedvencével. Fél kilenc előtt egy perccel ez lesz a To Be With You. És akkor Zsófi megerősítette, nem látott már helyszínen őket a 47-esen a Kronesznél, úgyhogy szabad a pálya. Viszont azt is tudjuk, ezt pedig Attila írta, hogy az előbb jött el a Kassai Jánosi kereszteződésénél, és ott bizony még mindig nem működik a jelző lámpa, úgyhogy kedves autósok, csak nagyon óvatosan, nagyon figyelmesen, hát ott egy gyalog átkelő hely is van. Igen, úgyhogy a gyalogosokat meg így elég nehéz kiszámítani. Reméljük, hamarosan megjavítják.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum, szalsza terasz a vároldalán. Pizza, prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: Na szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
7: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
5: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
7: Miért éppen nálatok?
5: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
7: Hol jelentkezzek?
5: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
8: Tisza ajtóablak. Ugye ismerős? Elköltöztünk a Laktanya utcáról. Debrecenben új helyen, a Böszörményi út 178 szám alatt várunk mindenkit Kelet-Magyarország legszélesebb ajtóválasztékával a Tiszántúl legnagyobb bemutató termében. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen. Böszörményi út 178.

0: Még mindig. Bye Alexa Schleppel, és még mindig ott vannak a Trafipax-szal, a Faraktár felüljáró lábánál. Márti, köszönjük a frissítést, és valószínű, hogy még mindig nem működik a jelzőlámpa a kassai Jánosi kereszteződésében. Sokak ma reggelét megnehezítette ez. Ha ez így van, akkor továbbra is csak nagyon figyelmesen. Június 25-e van, jöhet néhány érdekesség a mai nappal kapcsolatban a Best FM-en. Például Debrecennel kapcsolatban 262 éve hatalmas tűzvész pusztított a városunkban, 70 lakóház porig égett. A kollégiumi diáktűzoltóság önfeláldozóan oltotta a tüzet, mentette az emberéletet és az anyagi javakat, gerundium, ugyebár 23 diák az oltás során égési sérüléseket szenvedett 1764-ben. Aztán 1800-as évek, 1849, 177 éve annak, hogy Paskievics, a magyarországi orosz csapatok főparancsnoka, utasította Csodajev tábornokot, a 4. hadtest parancsnokát, hogy Debrecent július 3-áig foglalja el. Békésebb idők, békésebb információk, 133 éve a református kollégiumban megrendezték az iparos tanoncok munkakiállítását. És 1911-ben dr. Baltazár Dezsőt választották a tiszántúli egyházkerület püspökévé, ugye róla például teret neveztek el Debrecenben. Ma van a teniszcipő születésnapja, Hallod Zsolt, 79 éve, 1947-ben először készítettek teniszcipőt, Zsolt kollégánk nagy rajongója ennek a sportnak is. 76 éve a koreai háború kezdődött el, amikor Észak-Korea megtámadta Dél-Koreát 1950-ben. Az amerikai csapatok június 30-án kapcsolódtak be a harcba. Aztán 53 júliusában békét kötöttek, ahol az országot két északi és déli részre osztották. És 75 éve volt az első színes televíziós sugárzás, 1951-ben a CBS sugározta New Yorkban, Philadelphiában, Bostonban és Washingtonban. A dologban csak egy apró bibi volt, hogy még éppen senkinek sem volt színes televíziója. És akkor, amikor a magyar televízió is bemutatta...
1: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer három csinos kislány, akik rendőrakadémiát végeztek. Mindhárman élték a szakmájukkal járó izgalmas életet. De én kinéztem őket magamnak, és most nekem dolgoznak. A nevem Charlie.
0: Na, srácok, kibe volt szerelmes?
2: Charlie angyalai.
0: A feketébe, a barnába, vagy a szőkébe? Azaz Sabrina Duncanbe, Keith Jacksonba, Jill Monroeba, Fere Fawcettbe, vagy éppen Kelly Garrettbe, Jacqueline Smithben. Hát igen, a hármójuk közül a szőkére emlékezünk most. Én speciál abba, tudom, nem kérdezték, de abban. Azóta is egy szőkével ébredek. Fere Fawcett 63 éves volt, amikor Annapolit hagyott bennünket. Együtt mentek a mennyországba. Michael Jacksonnal. Ő 52 éves volt.

Hajnalok a gangon és izgalmas reggelek Debrecenben. Sándor SMS-ét olvasom, csak azért, hogy önök nehogy így járjanak véletlenül. Azt írja, mostanában elég sok az útra leeső tárgy. Én legalábbis kettővel is találkoztam. A múlt héten egy nagy feszítővas esett le az autómra, egy építőipari gépeket szállító kamionról. Ma reggel pedig majdnem ugyanez történt velem a Petőfi téren, ahol egy darus kocsiról esett le egy nagy talpfa, amikor az hirtelen fékezett. Egyik esetben sem vette észre a sofőr. Hát biztos nem voltak jól előzítve ezek a tárgyak. Áj, te Sanyi, vigyázz, mert azt szokták mondani, hogy három a magyar igazság, úgyhogy csak óvatosan a teherautók mögött. A sofőröknek meg üzenjük, hogy mielőtt elindulnak, ellenőrizzék, hogy minden rendben van-e a platón, vagy éppen a raktérben. Ez a Best FM Rádió Debrecen zenei kedvencei között egy idén már 30 esztendős lemezzel. És egy olyan énekessel, aki ma lenne 63 éves. Ó, nagyon szerettem. És a visszatérését is 1996-ban, pont 30 éve jelent meg az Older című lemeze, ami egy sokkal érettebb jazzes, funkis album volt, és 6 évet kellett várni magára az albumra, és erre a kis lemezre.

No meg a Spinning the Wheel. Június 25-én született, és 2016. decemberében, karácsonykor hunyt el a nagyszerű George Michael, aki Andrew Ridgeley-vel a 80-as évek elején 5 év alatt pop történelmet írt a Wham-mel. Utána pedig jött a szóló karrierre. Ma lenne 63 éves ez a Fast Love, az Older.

9 óra van, sőt, ha is múlt már 2 perccel, legyünk pontosak. Ez a reggel, a Best FM-en csütörtökön, mindjárt egy új kedvencünkkel, a Talk to You-val. Régen az volt a vágyuk a tesójával együtt, hogy rockstárok akartak lenni, hát és be is jött nekik.

0: két Kröger közül ma az egyik ünnepli a születésnapját, hamarosan elmondom, hogy melyik. Az óra filmje pedig megunhatatlan kedvenc filmünk lesz, bele is lapozunk el. Abba a könyvbe, amelynek lapjain a szerelmünk van megírva.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hello, klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
3: Önök kérték? Az Autóvallis Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szenzációs újdonság! 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
6: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
8: Debrecenben is tovább fokozódik a kánikula, befejeződött az útfelújítás Derecskénél. Fiatalok ötleteit támogatja a Debrecen önkormányzata. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Tovább fokozódik a kánikula Debrecenben, vasárnap akár 39 Celsius fok is lehet a térségben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább erősíti a rendkívüli meleget. A városban az elmúlt napokban már a délelőtti órákban is 30 fokot mutattak a hőmérők a Kossuth téren. Több helyen ivóvizet osztanak, a főtéren pedig párakapuk segítik a felfrissülést. A debreceni állatkertben hűtött takarmánnyal, folyamatos vízellátással és árnyékos pihenőhelyekkel gondoskodnak az állatokról a forró napokon, írja a Dehír. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a legmelegebb órákban lehetőleg maradjunk árnyékban, és fogyasszunk elegendő folyadékot. Befejeződött a 4816-os útfelújítása Derecskénél. A beruházás során az M35-ös autópálya lehajtójától a település kül- és belterületéig vezető 2,4 kilométeres szakasz megújult. A mintegy 472 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően javult a térség úthálózatának állapota, így az autósok biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek az érintett útszakaszon, írja a haon.hu. Fiatalok ötleteit támogatja Debrecen önkormányzata a Common programban. A városban először megrendezett közösségi költségvetés keretében 16 csapatprojektje kap támogatást. Az eredményhirdetést a Nagyerdei víztoronynál tartották, ahol elhangzott, a programban a fiatalok saját ötleteiket dolgozhatták ki, majd a városlakók szavazhattak róluk. Az első 10 helyezett csapat 300 ezer forintból valósíthatja meg elképzelését, de a többiek is 200 ezer forintos támogatást támogatást kapnak. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok aktívan formálják Debrecen életét, a projektek pedig a kultúra, a fenntarthatóság, egészség és közösségi szerepvállalás területeihez kapcsolódnak. Számolt be az eseményről a De Hír. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
10: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A külföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek több napos belföldi utazáson.
0: Jó pihenést kívánok és jó vakációt mindenkinek, akik pedig itt maradtak Debrecen. Szemben nekik egy nagyon fontos hír. Tegnap már vizsgálatot kezdeményeztek, utána pedig fel is függesztették a debreceni Szemkorp gyár működését. A felszín alatti vizek szennyezése, ugye ez a kínai akkumulátor alapanyaggyártó cég ellen felhozott vád, és a környezetvédelmi hatóság tegnap fel is függesztette a Szemkorp működését. Na, a reggelt még nem függesztjük fel, egy órán keresztül itt vagyok, és hozom a zenei kedvenceket egy forró nap elején. Nem lesz a forróság olyan, mint a hétvégén. Ma csak, a csak szigorúan idézőjelben 35-36 fok lehet, viszont a hétvégén, a következő napokban át Magyarországon is elérhetjük majd a 40 Celsius fokot. Szombatra és vasárnapra is, na meg a hét elejére 39 fokot mondanak.
11: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Talk to you! Két holland srác, DJ és egy amerikai énekes, és egy új kedvenc, a Best FM-en.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Igen, lesz ilyenben részünk, örömteli pillanatokban, az óra végén, amikor adunk egy születésnapi tortát valakinek, és az is kiderül, hogy ki lesz a reggel informátora. Lehetne például Laci, Attila, Márti, Tomi, Gabica, Vivien, Sanyi, húr, kicsoda, ő is Laci, János, és még nagyon-nagyon sokan, Zsófi, bárki nyerhet ma pizzát a Best FM-től. Akik hívtak vagy írtak nekünk közlekedési információkat. Miről volt szó ma reggel? A Jánosi-Kassai úton a kereszteződésben nem működő jelzőlámpákról. Nyugtassanak meg, hogy már múlt idő. A Diószegi úton Bánk felé trafipaxról, a Faraktár felüljárónál trafipaxról. Kintebb a postánál szintén óvatosan, mármint a Faraktáron, a Mák utcán a trafiboxnál, és volt baleset is a Kronesznél a 47-esen, de az már tudti, hogy múlt idő. 500-540... 39-33-104-6. Itt vagyunk a szubjektív top 3-mal, ami a Nickelbacket illeti, és ami Mike Kröger születésnapját, ő Chad Kröger tesója, a gitáros, és valahogy 54 éves. A harmadik helyen Fatal

És az első, legalábbis a szubjektív top 3-ban, a két Kröger fiú még gyermekkorában arról álmodozott, hogy egyszer talán majd rockstárok lesznek. Bejött nekik-e?

0: My name is Victor.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
4: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
10: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
11: civisbeton.hu.
10: A megbízható alap.
1: Reklámot hallottak.
12: She's crazy about her daddy.

0: szép, hogy igaz legyen. Na megvan a strandforma, srácok, kocka has és egyebek. A 90-es években a Vénusz dalát játszottuk. A Best FM-en, a 104,6 MHz-en, ahol befutotta mindig csinos és fit Szabó Anita. Hát vele adjuk majd oda a születésnapi tortát hamarosan. Június 25-e legszerencsésebb Best FM rádió hallgatójának. Akik pedig szeretik hozzánk hasonlóan a Szerelmünk lapjai című filmet, azok most nagyon szerencsések, hogy bennünket hallgatnak, mert jó szokásunkhoz hűen megemlékezünk filmes évfordulókról is. És igen, hát 22 éve annak, hogy a mozikban megvolt a bemutatója annak a filmnek, amit sokan minden idők egyik legromantikusabb filmjének tartanak, és ez pedig a Szerelmünk lapjai. A film két főszereplője Rachel McAdams és Ryan Gosling volt, vagy idősebb kivonásban Gina Rowlands és James Garner. Ők négyen tették emlékezetessé alakításukkal ezt a csodálatos filmet.
1: Emlékszel rám?
2: Igen, persze. A fiú alsóban, ugye?
1: Igen, igen.
2: Hogy nem emlékeznék?
1: Szeretnék elnézést kérni. Nagy marhaság volt tőlem, hogy felmásztam az óriás kerékre, csak hogy beszélhessek egy lánnyal, de veled akartam lenni. Valami vonzott hozzád.
2: Micsoda szöveg. Minden lánynál ez dobott be?
1: Nem.
2: Ó, persze. Láttalak minap azzal a szalagos nővel.
1: Ráérsz este?
2: Tessék.
1: Vagy holnap, vagy a hétvégén. Nekem mindegy.
2: Miért?
1: A randink miatt.
2: Milyen randi?
1: Amit megígértél.
2: Nem.
1: De igen, nem. Tudod, megesküdtél.
2: Sajnálom, meggondoltam magam.
1: Lehet, hogy fura, hogy egy ismeretlen srác oda megy hozzád az utcán. Nem ismersz, de én ismerem magam. Ha nekem valami megtetszik, muszáj imádnom. Szinte megőrülök érte.
2: Nem értem, miről beszélsz.
1: Hát rólad.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most.
3: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.

Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

sem figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megtett az elme a kolostor. Miért az álmodkép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de

Kis csípes csapat nevezte be, és a szombati esküvőre jó bulizást kívánnak neki. Gál Krisztián is ünnepel ma, a párja Zsuzsi köszönti. Domokos Mónikának a Vimpexes lányok kívánnak nagyon boldog szülinapot. Urbin Fruzsit Mónika és Anna nevezték be a legjobb barátnőt a világon. Mándoki Bélánét lánya unokái Norbert és Nikoletta köszöntik. Fetyát a lányai nevezték ki Debrecenben. Boldog 40. szülinapot, apuci, nagyon szeretünk, és te vagy a legjobb apa. Babeszkát Aliz és Lilien nevezték Hosszúpályiban. Boldog szülinapot, Baba. Nagy Dorottyának harmadik születésnapja van, Bihar Nagybajomon ünnepelnek, Sanyi papa nevezte be Dorcikát. Antalné Gábor Fruzsi is ünnepel ma, Babi Laci és a család köszöntik a Fodrászok Gyöngyét. Szent Miklósi Tamásné Erika nagyon szeret kötni, tévézni és az unokákkal szórakozni. Ő is születésnapos ma, ahogy Csukás Nóra, aki imád kézilabdázni szabad idejében. Számadó Zsoltot a szülei köszönték, itt Debrecenben tavaly nősült, és idén már a közös otthonukat teremtik meg, illetve kezdik lerakni az alapjait. Tekla is ünnepel ma, ő 28 lett Hosszúpályban, és boldog születésnapot kívánnak még Szörnyi Antalnak is, felesége és fia Balázs. Nagyon örülnek, hogy van nekik, és hogy bármikor számíthatnak rá.

0: Jaj. Mondjuk érthető.
1: Halló.
0: Halló. Sári Anna Flóra?
1: Igen, én vagyok.
0: Aj, mikor az ember pihenhet, de végre, akkor sem hagyják pihenni.
1: Hát, igen.
0: Annácska, túl lehetett élni?
1: Igen, valahogy megoldom.
0: Valahogy megoldottad?
1: Igen.
0: És mi volt a legnehezebb benne?
1: Pihenésben.
0: Nem. Hát,
1: az érettségben.
0: Hát, na ja, hát amit lezártál most pár napja.
1: Hát, nem is tudom, inkább a biológia volt nehéz, de a stressz helyzet az még jobban.
0: Akkor kicsit feszült volt a helyzet?
1: Igen, de ahhoz képest nagyon nyugodt voltam.
0: És sikerült is, ugye? Nyugtass meg.
1: Igen.
0: Akkor már csak annak kell sikerülni, hogy a kiszemelt intézménybe felvételt nyerj. Mit szemeltél ki?
1: A gyógytornást itt Debrecenbe.
0: Na, egy kis McKenzie tornával majd jöhetsz hozzám is. Ha megtanultad utána, addig azért nem. Nem lennék próbababa, kedves Anna Flóra. Hát gratulálunk a sikeres érettségidhez. Hol történt?
1: A Szent Lászlóban.
0: A Szent Lászlóban? Jaj, hát most dobbant egy nagyot a szívem. A Szent László a volt DNS.
1: Igen.
0: Én is oda jártam. Persze nem azért nyered meg a születésnapi tartát Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Tényleg?
0: Most mi tényleg, hogy oda jártam, vagy hogy megnyerted a születésnapi tortát? Hát megnyerted a születésnapi tortát, igen.
1: Köszönöm szépen.
0: Ugyan elég nehezen értünk el, de hát érthető az érettség után pár nappal, hogy csak kipihennéd az elmúlt időszak fáradalmait. Úgyhogy bocsi a korai ébresztőért.
1: Dehogy is, mert fenn volt.
0: Akkor tiéd a Monami kávézó és cukrászda tortája, egy őrség zöld aranya torta.
1: Köszönöm szépen.
0: Keresztszülő gratulálnak, Manyi és Peti.
1: Igen.
0: Na meg én is, Fazekas Laci vagyok. Ez pedig
1: Köszönöm.
0: Boldog ünneplés, csodás nyarat és sikeres felvételit, Anna.
1: Köszönöm szépen. Happy birthday! Happy
0: birthday! Happy birthday! És vajon ki lett ma?
2: A mai reggel informátora
0: Zsófia, Székely Zsófi, gratulálok!
2: Nyereménye egy melancs pizza.
0: Jó hírt közölt Zsófi, amikor épp a Mikepércsi úton a Kronesznél jött el, és akkor már nem volt baleset és nem volt helyszínelés. Köszönjük a közreműködést mindenkinek, és legyen balesetmentes a mai nap jó zenékkel, a Kánikula hűsítő slágereivel. Teli a 80-as évekből. A 90-es években. Az elmúlt évekből. És nem csak külföldi, hanem hazai zenei kedvencek is.
3: Egyszer megszoríthatnám, aztán megsimíthatnám, egyszer összehajthatnám.
0: Mert ez is a Best FM. 2 perccel múlt el 10 óra. Szép napot, Debrecen!
2: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben.

0: Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
1: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot a Fórum Csapó utcai bejáratánál is, vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni, sőt az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
4: Évadot zárt a Csokonai Nemzeti Színház, nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
4: Lezárult a 2025-26-os évad a Csokonai Nemzeti Színházban. A társulat mozgalmas évet tudhat maga mögött, 17 bemutatót és 381 előadást tartottak, amelyeket több mint 101 ezeren láttak. Az évadot fesztiválok és különleges programok is színesítették, köztük a Deszka Fesztivál és az Országos Színházi Találkozó. Az évadzáró ünnepségen számos művész részesült elismerésben, a közönség kedvenc előadásának pedig a Dzsungel könyvét választották. A színházi programok a nyáron a nagyerdei szabadtéri színpadon folytatódnak. A társulat két új örökös tagot is köszönhetett, Kati Mártont és Pap Wilhelminát. Közölte rádiónkkal a társulat. Nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. A hüllőt egy család gyermekei vették észre az udvaron, ezért a balmazi civil állatvédők segítségét kérték. Az önkéntesek befogták az állatot, majd egy közeli csatorna partján engedték szabadon, írják Facebook oldalukon. Kiderült, hogy egy kifejlett vízi siklóról van szó, amely teljesen ártalmatlan és nem mérges. A szakemberek szerint a Magyarországon élő siklófajoktól nem kell tartani, az ember közelettére inkább elmenekülnek. Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
6: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Tűszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
4: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.
7: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
5: Mindig veled, a Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárásték. Mrs. Millicent Gin Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldogkőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldogkő. Boldogkővára.hu.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Tiszaajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.

Dua Lipa és Elton John közöse a Gold Heart Debrecen zenei kedvencei között. Itt a Best FM-en, a Best FM délelőttben. 10:30 van hamarosan. Hello mindenkinek! Szép napot, jó utat, jó munkát! A mikrofonnál Szabó Anita köszönti önöket, a 4-es számú főúton Nyíregyháza irányából érkezőket mérik a Téglási Nagykanyarban. A telefonszámunk 500-540, tájékoztassanak bennünket a további infókról. A napozással pedig óvatosan, akik a szabadban töltik a napot, ugyanis extrém erős UV-sugárzás társul a hőség mellé. Szombaton pedig a legmagasabb szintű veszélyezés lép majd életbe. Erről is beszélünk, előtte viszont zenélünk, Katy Perry és a Last Friday Night indult el. Itt a 104.6-on rádiózunk együtt, 14 óra.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, kissé megcsapant az önbizalma, de marad elegendő arra, hogy könnyen elérjen olyan célokat, amelyek másoknak szinte megközelíthetetlenek. Mika, bolygója rendkívüli lelki erőt ad minden megpróbáltatáshoz, és szinte határtalan optimizmust, hogy kitűzött célját elérje. Ikrek, eredeti ötletei vannak, és előtérbe kerül a kezdeményező készsége, törődik azzal, hogy másoknak, különösen szeretteinek örömet szerezzen. Rák, tökéletes a rend, a harmónia önkörül, pénzügyi kintlévőségei is hasznot ígérnek, és mindezek tetejébe még a párkapcsolatban is kellemes meglepetéseket tartogat az élet. Oroszlán, kellemes és kellemetlen élmények, hírek hatására rendkívül feszült lelkiállapotba kerül, csináljon egy görbenapot a barátjával vagy barátnőjével. Szűz, most többet kell a nyilvánosság előtt szerepelnie, ebből az alkalomból törődjön többet a jó megjelenéssel. Mérleg, pletykába keveredni nem éppen jó dolog, ha hevesen tiltakozik, vagy ha nagyon lapít, mindenképpen gyanússá válik. Skorpió, nem kertel sokáig, azonnal a lényegre tér, bizonyítani akar, és ezért nem riad vissza semmilyen erőszaktól. Nyilas, nincs különösebb akadálya, hogy ezt a napot pihenéssel töltse, mégis lelkiismeret furdalása lesz. Mag, a kedvező hatások és a jó dolgok kerülnek fölénybe, az alkotó művészeti tevékenységének és a különféle kezdeményezéseknek kedvez a nap. Vízöntő, nagyon eredeti ötletei törnek felszínre, amelyeket sorra meg is valósít, a kompromisszum elengedhetetlen a mai napon. Alak, a partneri viszonyok feszültek, fontos, hogy előtérbe kerüljön a bölcs visszafogottság és az önmérséklet.

0: Köszöntjük Vilmos nevű hallgatóinkat! A Vilmos férfi név közvetlenül a német Wilhelm névből származik, amely a latin Wilhelmusból ered, jelentése erős akaratú, védelmező. Női párja Vilma. A név legismertebb viselői többek között Bill Clinton, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke, Grillus Vilmos zenész, énekes, William Shakespeare angol drámaíró, költő, Lázár Vilmos honvéd ezredes, az aradi vértanúk egyike, Sebők Vilmos labdarúgó, első hódító Vilmos angol király, és természetesen ön kedves Vilmos, aki a rádiót hallgatja.
1: Boldog névnapot kívánunk neked, Vilmos!
2: A bestfmdebrecen.hu oldalon sok-sok névnapost és házassági fordulós párt köszöntöttek, illetve regisztráltak. A Mela cukrászdába pedig az a kedves házas pár mehet, akiket kisorsoltunk, Pente Gábor és Pente Juhász Borbála.
3: Haló?
2: Halló, Borit keresem.
3: Én vagyok az, tessék.
2: Szia, Bori. Megkérdezhetem, hogy mivel lesz másabb a mai nap, mint mondjuk a tavaly ilyenkori?
3: Hát van egy 2,5 hónapos kisfiunk. Nem megyünk idén wellnessezni.
2: De szerintem ezt egyáltalán nem bánjátok.
3: Nem, a lehető legjobb indok miatt nem megyünk.
2: És miért is mentetek volna egyébként wellnessezni?
3: Mert ma van a házassági évfordulónk.
2: Úgy látom, a negyedik.
3: Így van.
2: Tudod-e, hogy miért hívtalak?
3: Hát remélem nyertünk egy tortát.
2: Igen, nyertetek, de nem egy tortát, hanem egy sütikóstolót a Melans cukrászdába. Egy kétfőre szóló sütikóstolót, amivel a Best FM is szeretne benneteket meglepni, és ezzel szeretnénk nektek számos boldog évet kívánni.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: Gábornak pedig üzenhetsz így a Best FM-en keresztül.
3: Hát sokszor 4 évet kívánok még magunknak. Csak így tovább.
2: Kívánunk nektek csodás napot, és jó egészséget a kisbabátoknak is nektek.
3: Nagyon
2: is.
3: Nagyon szépen köszönjük. Szia!

0: Multibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
1: Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, ne felejtsenek hűsítőt vinni magukkal az útra, ma is 30 fok felett lesznek a hőértékek, az pedig biztosan tudjuk, hogy a 4-es számú főúton a Nyíregyháza felől érkezőket mérik a téglási nagykanyarban, itt is óvatosan. Debrecenben pedig jelenleg zajlik a 33-as számú főút rekonstrukciójának első üteme, amely a Bentér és a Nádor utca közötti szakaszt érinti. Az autósoknak ezeken a szakaszokon várakozásra is számítani kell, aki teheti, válasszon kerülő utat. A forródról 500-540, SMS Fiber számunk 30-933-1046. 11 óra elmúlt, jönnek a hírek, és jön majd a balatoni lány. Valmar és Szikora Robi közöse a következő órá.

0: zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Nagyszabású rendőrségi akció Hajdúhatházon. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 26 embert állítottak elő egy nagyszabású rendőrségi akció során Hajdúhatházon. Az egésznapos ellenőrzés célja a körözött személyek elfogása, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Az akcióban a hajdúbihari rendőrök mellett a román határrendőrség és a készenléti rendőrség munkatársai is részt vettek. A rendőrök több száz járművet ellenőriztek, 539 alkalommal alkalmazták.

0: alkalmaztak alkoholszondát, és mindössze egy sofőrnél merült fel az ittas vezetés gyanúja. Közlekedési jogsértések miatt összesen 60 esetben intézkedtek, tudta meg a Hajdú Press. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. A rendkívüli hőség és a másodfokú hőségriadó miatt a Kossuth téren zajló villamospálya felújítási munkákat üzemzárás után az éjszakai órákban is folytatják. A társaság közlése szerint a síncserék elvégzéséhez alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, ezért várhatóan július 12-ig zajhatással járó munkavégzésre kell számítaniuk a környéken élőknek. A DKV az érintettek türelmét és megértését kéri. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
1: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy érti a jog vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve a videoklip verseny.
0: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre. Kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre. Hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.

Derűs délelőtt, szép napot mindenkinek, a Best FM szól itt a 104.6-on a délelőtt utolsó órájában, pedig a barlangokról beszélünk, hiszen június 25-e a barlangok napja. Magyarország egy igazi barlang nagyhatalom, ugyanis eddig több mint 4200 barlangot ismernek a szakemberek, és folyamatosan fedeznek fel új járatokat is. A legtöbb a mészkőhegységekben, például az Aggteleki karszt, a Bükk-hegység vagy a Mecsek területén található. A cseppkövek kialakulása nem egy gyors, de annál inkább lenyűgöző folyamat. A mézben gazdag víz apró cseppekben érkezik a barlang mennyezetére, majd a széndioxid távozásával hajszálvékony kálciumkarbonát réteg rakódik le, és egyetlen centiméter cseppkő növekedéséhez gyakran 100 vagy akár 1000 évre is szükség van. Ezért minden letört cseppkő pótolhatatlan természeti veszteség. A barlangok közül hazai és nemzetközi szinten is sok különlegesség található kis hazánkban, például a lilafüredi Anna barlang különleges formakincse nem cseppkő, hanem megkövesedett növényi fosszíliák sorozata, amely világviszonylatban is egyedinek számít. Az extrémen meleg hétvégére például egy kitűnő program lehet egy barlanglátogatás itt Magyarországon, ahol látványos cseppkőképződmények, különleges geológiai formák és állandó kellemes hőmérséklet várja azokat, akik a kánikula elől a természet mélyén keresnének meredéket.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a 104.6 a Best FM-en. A hétvégére extrém meleg várható. Vasárnapra például 39 fokot ígért a meteorológia. Nagyon sokan ilyenkor vízpartokon vagy a strandon töltik a szabadidejüket. A vakáció alatt viszont nagyon fontos, hogy a tömegben vigyázzunk a gyerekeinkre. A szakemberek ezért azt ajánlják, hogy élénk színű fürdőruhát adjunk a gyerekekre, amelyben azonnal ki tudjuk őket szúrni a tömegből. A neon vagy élénk színek sokkal jobban láthatóak a víz alatt és a felett is, így nem csak a tömegben, de a vízben is hamarabb kiszúrhatjuk a gyermeket, és érdemes olyan anyagú fürdőruhát választani, amely gyorsan szárad, illetve UV védelemmel van ellátva. A kisebb gyerekeket egy pillantásra se hagyjuk felügyelet nélkül, a vízben ugyanis a baj sokszor teljesen csendben történik, ezért nem elég időnként oda pillantani. Érdemes a gyerekekkel megbeszélni előre egy találkozási pontot arra az esetre, hogyha valaki elszakadna a családtól, a kisebbekre pedig akár egy névvel és telefonszámmal ellátott karszalag is kerülhet. A hétvégén az extrém hőségben ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk, a déli órákban pedig 11 és 15 óra között lehetőleg keressük az árnyékot, és használjunk extrém magas faktorszámú fényvédőt, a gyerekek pedig viseljenek sapkát vagy kalapot, ez természetesen a szülőkre is vonatkozik, vigyázzon mindenki magára, egymásra, a gyerekekre és az idősekre is figyeljenek, Dash és Young Fly dalát az Ó Mamát pedig már el is indítottam, ezzel folytatjuk itt a Best FM-en. Ahogy Bagos Jég dala is érkezik még a Best délelőttben, rádiózunk együtt, itt a 104.6-on.

A déli kívánság műsor érkezik hamarosan, itt a Best FM-en délelőtt 5 perccel járunk, a következő 2 órában pedig köszöntsék bátran akár születésnapos, névnapos, házassági fordulós ismerőseiket, küldjenek egy üzenetet a Best FM-en keresztül 30-933-1046, csörögjenek bátran, élőszóban is beszélhetünk 500-540 a forró drót, a zenei folytatásban tehát igazi nyári hangulat, szerkesszék önök a zenét 14 óráig, Vagos Jégdala pedig még a hírek előtt érkezik a Full Max-szél, itt a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
3: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
4: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
5: Debrecenben is tovább fokozódik a kánikula, befejeződött az útfelújítás Derecskénél. Fiatalok ötleteit támogatja a Debrecen önkormányzata. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Tovább fokozódik a kánikula Debrecenben, vasárnap akár 39 Celsius fok is lehet a térségben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább erősíti a rendkívüli meleget. A városban az elmúlt napokban már a délelőtti órákban is 30 fokot mutattak a hőmérők a Kossuth téren. Több helyen ivóvizet osztanak, a főtéren pedig párakapuk segítik a felfrissülést. A debreceni állatkertben hűtött takarmánnyal, folyamatos vízellátással és árnyékos pihenőhelyekkel gondoskodnak az állatokról a forró napokon, írja a De Hír. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a legmelegebb órákban lehetőleg maradjunk árnyékban, és fogyasszunk elegendő folyadékot. Befejeződött a 4816-os útfelújítása Derecskénél. A beruházás során az M35-ös autópálya lehajtójától a település kül- és belterületéig vezető 2,4 kilométeres szakasz megújult. A mintegy 472 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően javult a térség úthálózatának állapota, így az autósok biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek az érintett útszakaszon, írja a haon.hu. Fiatalok ötleteit támogatja Debrecen önkormányzata a Common programban. A városban először megrendezett közösségi költségvetés keretében 16 csapatprojektje kap támogatást. Az eredményhirdetést a Nagyerdei víztoronynál tartották, ahol elhangzott, a programban a fiatalok saját ötleteiket dolgozhatták ki, majd a városlakók szavazhattak róluk. Az első 10 helyezett csapat 300 ezer forintból valósíthatja meg elképzelését, de a többiek is 200 ezer forintos támogatást kapnak. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok aktívan formálják Debrecen életét, a projektek pedig a kultúra, a fenntarthatóság, egészség és közösségi szerepvállalás területeihez kapcsolódnak. Számolt be az eseményről a De Hír. Sokan választanak belföldi úti célt a hazai turisták.

0: világ tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
1: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazó. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.
3: Célállomás Debrecen. Pozíció 104,3.

0: A Hungáriától szólt a Rock and Roll Partit a Best FM-en már a déli kívánság műsor keretében 4:01 van hamarosan, jó étvágyat mindenkinek. Az igazi Rock and Roll hangulatról pedig gondoskodjanak önök a következő 2 órában, várom az üzeneteket, kedvenceket, 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-933-1046, legyen ez akár egy szerelmes dal, egy külföldi, egy magyar, vagy éppen egy jó kis rock zene. Én ígérem önöknek, hogy teljesítem a kérésüket, ahogy azért az úriemberét is, aki már itt van velem a vonalban. Halló, halló, Best FM, kívánság műsor!
1: Között csókolom, én Kalmár Vilmos vagyok a Tóthos kertéről, és ma van a névnap.
0: Üdvözlöm, Vilmos, ha nem mondta volna, akkor is tudnám. Úgyhogy boldog névnapot kívánok önnek.
1: Nagyon szépen köszönöm, és azt szeretném kérni, hogy a déli kívánság műsorba egy dalt lejátszani az összes Vilmosnak. Benne van Balog Vilmos is, az kollégája, meg aki tényleg mai ünneplik, mert Vilmosnak van többször is, de a június 25 ez az igazi Vilmos.
0: Igen, hát úgy látom, hogy ötször is ünnepelnek ebben az évben a Vilmosok. Nincs rossz dolguk.
1: Igen, és akkor szeretnék egy dalt kérni Zorántól, legyen szíves nekem egy.
0: Egy bármit.
1: Hát mindegy, Eurovíza.
0: Jó, rendben. Vilmos, csodás napot kívánok önnek, akkor ünneplünk a következő dallal, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, viszont hallásra.

0: Best FM kívánságműsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Ez van itt a Gizmo vagy az Önövárosból. Szeretném kérni Lisszabon néptől a Vihart.
2: Oké, kinek szól?
1: Szabó Mónikának, Anikónak, Vivienne-nek, és mi szeretnének persze nektek a stúdióba.
2: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, szia!
1: Szia!

A zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban. 12 óra 50 van, 32 fok felett járunk itt Debrecenben. A hűsítő zenei kedvencek között pedig a KFT dala indult el Csillaküldi Finnországba barátnőidek Violának, és a négynapos Vilmosokat is köszönti ezzel a dallal. Jön az Afrika, és a hírek után sem menjenek sehova, hiszen folytatódik hamarosan a déli kívi következő órája.

0: melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Évadot zárt a Csokonai Nemzeti Színház, nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. Turista utakra is kerülhetett aszbesztel szennyezett kőzúzalék. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Lezárult a 2025-26-os évad a Csokonai Nemzeti Színházban. A társulat mozgalmas évet tudhat maga mögött, 17 bemutatót és 381 előadást tartottak, amelyeket több mint 101 ezeren láttak. Az évadot fesztiválok és különleges programok is színesítették, köztük a Deszka Fesztivál és az Országos Színházi Találkozó. Az évad záró ünnepségen számos művész részesült elismerésben, a közönség kedvenc előadásának pedig a Dzsungel könyvét választották. A színházi programok a nyáron a nagyerdei szabadtéri színpadon folytatódnak. A társulat két új örökös tagot is köszönhetett, Kati Mártont és Pap Wilhelminát. Közölte rádiónkkal a társulat. Nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. A hüllőt egy család gyermekei vették észre az udvaron, ezért a balmazi civil állatvédők segítségét kérték. Az önkéntesek befogták az állatot, majd egy közeli csatorna partján engedték szabadon, írják Facebook oldalukon. Kiderült, hogy egy kifejlett vízi siklóról van szó, amely teljesen ártalmatlan és nem mérges. A szakemberek szerint a Magyarországon élő siklófajoktól nem kell tartani, az ember közelettére inkább elmenekülnek. Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen kivannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kárelhárításig a turistautat eltereljük onnan.
2: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.
0: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?

A Déli Kivi második órájában 1:45 előtt egy újabb zenékérés érkezik, és küldünk egy dalt is hamarosan egy Vilmosnak, előtte viszont jöjjenek hűtési tanácsok önmagunkra nézve, hiszen hétvégére berobban a közel 40 fokos kánikula, 39 fokot jósolnak a hétvégére. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a koffein, a nikotin és az alkohol melegíti a szervezetet, így érdemes ezeket mellőzni mindenképpen, de legalábbis visszaszorítani a fogyasztásukat, a csillis finomságokat és hasonló kemény fűszereket. Ezeket nem most próbálgassuk, mert a csípőstől extrán izzadunk. Próbáljunk meg ezek helyett hideg leveseket, vízben bővelkedő gyümölcsöket, zöldségeket lehetőleg nyersen, és kifejezetten ajánlottak a savanyított zöldségek, illetve gyümölcsök. Viszont ilyen hőségben nem érdemes gyakran étkezni, együnk kevesebbet, de többször. Itt a Best FM-en pedig egy igazi hűsítőkedvenc érkezik a net jó voltából, aki a kedvesét Vilmos szeretné köszönteni névnapi alkalmából, az egyik legjobb dolgot az életében, illetve minden Vilmosnak kérte, a halott pénz és flúor közösét jön a szeptember.

A déli kívánság műsor szól itt a Best FM-en fél kettő után 2 perccel. Nagyon kellemes délután, jó rádiózást, vigyázzanak az utakon, a hőségben hűtsék magukat, fogyasszanak jó sok folyadékot, pótolják az elektrolitot is, ne csak sima vizet, de semminél az is jobb. A zenéket illetően pedig egy szuper nyári dal érkezik Gabitól, aki Melindának küldi ezt a dalt a legkedvesebb kolléganőjének, mert hamarosan Majorka felé veszi az irányt, üzeni neki, hogyha a bőrönbe még belefér, akkor vigye őt is, de ha mégsem, akkor kíván neki nagyon jó nyaralást, kikapcsolódást, és érezze magát fantasztikusan. Érkezzen a lofttól a Majorka, itt a Best FM-en, 2 óráig pedig csörgessenek, ha van egy kell.

zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en ezen a csodás csütörtök délutánon, a déli kívánság műsor pedig elköszön hamarosan. Ranán Keating egyik slágerével, Krisztián Kildi Jancsának üzeni neki, hogy nagyon-nagyon szereti, és hogy tartson ki a melóban. Krisztián üzenetét én is küldöm minden dolgozónak az utakon, óvatosan, türelmesen, legyenek kedvesek, udvariasak, előzékenyek a többi közlekedővel szemben, úgy nem történhet probléma, reméljük. Én további csodás délután kívánok mindenkinek, maradjanak velünk itt a Best FM hullámhosszán, 104.6-on is találkozunk legközelebb holnap délelőtt. Szabó Anitát hallották. Puszi!

0: nagyszabású rendőrségi akció Hajdúhatházon. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 26 embert állítottak elő egy nagyszabású rendőrségi akció során Hajdúhatházon. Az egésznapos ellenőrzés célja a körözött személyek elfogása, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Az akcióban a hajdúbihari rendőrök mellett a román határrendőrség és a készenléti rendőrség munkatársai is részt vettek. A rendőrök több száz járművet ellenőriztek, 539 alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, és mindössze egy sofőrnél merült fel az ittas vezetés gyanúja. Közlekedési jogsértések miatt összesen 60 esetben intézkedtek, tudta meg a Hajdú Press. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. A rendkívüli hőség és a másodfokú hőségriadó miatt a Kossuth téren zajló villamospálya felújítási munkákat üzemzárás után az éjszakai órákban is folytatják. A társaság közlése szerint a síncserék elvégzéséhez alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, ezért várhatóan július 12-ig zajhatással járó munkavégzésre kell számítaniuk a környéken élőknek. A DKV az érintettek türelmét és megértését kéri. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy térti a jog vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve a videoklip verseny.
0: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius fok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
1: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
5: Ha betont szeretne, a Civisbetont keresse. Civisbeton.hu.
6: Civisbeton.hu.
5: A megbízható alap.

Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.

0: zene örökre szól. Best FM Rádió.
1: L is for the way you look at me. O

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldogkővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldogkői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi

0: Akció weboldalon. Irányozóson, spórolj okosan!
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
2: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja. Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
3: Debrecenben is tovább fokozódik a kánikula, befejeződött az útfelújítás Derecskénél. Fiatalok ötleteit támogatja a Debrecen önkormányzata. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Tovább fokozódik a kánikula Debrecenben, vasárnap akár 39 Celsius fok is lehet a térségben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább erősíti a rendkívüli meleget. A városban az elmúlt napokban már a délelőtti órákban is 30 fokot mutattak a hőmérők a Kossuth téren. Több helyen ivóvizet osztanak, a főtéren pedig párakapuk segítik a felfrissülést. A debreceni állatkertben hűtött takarmánnyal, folyamatos vízellátással és árnyékos pihenőhelyekkel gondoskodnak az állatokról a forró napokon, írja a De Hír. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a legmelegebb órákban lehetőleg maradjunk árnyékban, és fogyasszunk elegendő folyadékot. Befejeződött a 4816-os útfelújítás a Derecskénél, a beruházás során az M35-ös autópálya lehajtójától a település kül- és belterületéig vezető 2,4 kilométeres szakasz megújult. A mintegy 472 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően javult a térség úthálózatának állapota, így az autósok biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek az érintett útszakaszon, írja a haon.hu. Fiatalok ötleteit támogatja Debrecen önkormányzata a Common programban. A városban először megrendezett közösségi költségvetés keretében 16 csapatprojektje kap támogatást. Az eredményhirdetést a Nagyerdei víztoronynál tartották, ahol elhangzott, a programban a fiatalok saját ötleteiket dolgozhatták ki, majd a városlakók szavazhattak róluk. Az első 10 helyezett csapat 300 ezer forintból valósíthatja meg elképzelését, de a többiek is 200 ezer forintos támogatást kapnak. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok aktívan formálják Debrecen életét, a projektek pedig a kultúra, a fenntarthatóság, egészség és közösségi szerepvállalás területeihez kapcsolódnak. Számolt be az eseményről a De Hír. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
5: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. Belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazásra.
3: Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
6: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! 3 óra elmúlt, ez itt a Best a 104.6-on. Még a hőguta is jobban esik, hogyha közben jó zenék szólnak, úgyhogy hozzuk a legütősebbeket ma délutánra. És itt van Taylor Swift és az Opelite. A hír-

0: Izrael és az Augsburg, ahogy a múltkor kérte valaki a kívánság műsorban. Egyébként természetesen Auberge. Jó munkát mindenkinek!
1: A jó látás alapja a biztonság. A jó látás...
0: Krisztrea, és ahogy a múltkor kérte valaki a kívánság műsorban, az Augsburg szólt.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Segítsünk egy kicsit az úton lévőknek, friss, ropogós közlekedési infóim vannak. Sajnos egy baleset tartja föl jelenleg a forgalmat a Füredi úton, a Böszörményi úti kereszteződés környékén. Nemrég történt egy baleset a 4-esen, Debrecen és Pallag között is, a Pallag felé vezető oldalon, és trafiznak a rendőrök a Faragtál híd lábánál. Így állunk most. Nagyon óvatosan, ilyen melegben a sofőrök is egy kicsit figyelmetlenebbek, dekoncentráltabbak, hosszabb a reakcióidő, ami nyilván a balesetek kockázatát is növeli, úgyhogy tényleg vigyázzanak magukra, legyenek kedvesek. És fogyasszanak sok folyadékot, 3 kortynál többet, még akkor is, hogyha jön mindjárt Azaria és a 3 korty.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szezonközi napszemüveg akció a PAP Optikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a PAP Optika szalonban a fórum első emeletén.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Megújult az idén 10 éves víztoronykert.
6: Gyönyörű környezetben, mindennapos nyitvatartással
5: és hétfőtől csütörtökig tartó 750 forintos italakciókkal vár téged is Debrecen kultikus helyszíne.
6: Filmkert, bőrze, gyerekprogram, akusztikus estek, koncertek, buli.
5: Nagyerdei víztorony. Az égigérő élmény.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
8: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

Rádiózt FM-et hallgatják a 104.6-on, és hát nem nagy meglepetés ebben a nagy forróságban és szárazságban, de azért a rendkedvéért mondjuk el, hogy a friss hírek szerint mától az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon, a kijelölt tűzrakó helyeket sem lehet használni. A magánterületen, udvaron, teraszon végzett grillezéseknél, tűzgyújtásoknál pedig fokozott figyelemmel kell eljárni. A tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. Hát, itt csak mi fogunk meggyulladni a következő napokban, de addig is hozzuk önöknek a hűsítő zenéket. Azaria és az Introvertált dal.

0: Purple Disco Machine és Kungs és a Substitution.
1: FM 104,6 MHz. Best FM Rádió.
0: Jön most az Orisas, egy kubai latin hip-hop csapat. A 90-es évek közepén indult a karrierjük, és a pletykák szerint állítólag maga a kubai diktátor Fidel Castro is nagyon szerette őket, olyannyira, hogy nagyon sok pénzzel támogatta is a nemzetközi karrierjüket. Pletykáról van szó, sose fogjuk megtudni, hogy igaz-e belőle valami. Minden esetre jön az Orisas és a Represent Cuba.

0: felismerésben, a közönség kedvenc előadásának pedig a Dzsungel könyvét választották. A színházi programok a nyáron a nagyerdei szabadtéri színpadon folytatódnak. A társulat két új örökös tagot is köszönhetett, Kati Mártont és Pap Wilhelminát. Közölte rádiónkkal a társulat. Nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó balmaz Újvároson. A hüllőt egy család gyermekei vették észre az udvaron, ezért a balmazi civil állatvédők segítségét kérték. Az önkéntesek befogták az állatot, majd egy közeli csatorna partján engedték szabadon, írják Facebook oldalukon. Kiderült, hogy egy kifejlett vízi siklóról van szó, amely teljesen ártalmatlan és nem mérges. A szakemberek szerint a Magyarországon élő siklófajoktól nem kell tartani, az ember közelettére inkább elmenekülnek. Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
1: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
0: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.
2: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket, és közben János küldött nekünk egy képet a Viberen. Azt írja, hogy ők most a horvát tengerparton hallgatják a Best FM-et. Hát jó, úgy éppen ki lehet bírni a hőséget. Na akkor küldjük nektek oda a legjobb zenéket, jó? David Guetta és a Gun Gun Gun!

0: Best FM-et hallgatják, 104.6, jót ad hazafelé mindenkinek, igyekezzenek nem megsülni itt a délutáni csúcsforgalomban. És ha már a közlekedésnél tartunk, akkor ugye dolgoznak Józsán a Templom utcán, közműépítési munkák zajlanak, emiatt holnap reggel 8 és délután 4 között a 36-os, a 36A és a J1-es járatok terelő úton fognak közlekedni. Pontosan merre, meg hogyan, az természetesen fönt van a DKV honlapján, úgyhogy ha szoktak vagy a 36-ossal, vagy a 36A-val, vagy a J1-es busszal közlekedni, akkor mindenképpen nézzenek rá, hogy holnap ezek merre fognak járni. Csak óvatosan!
1: Jó utat kíván a Best FM!
0: A Best FM! És a hazauthoz is itt vagyunk a leg

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
2: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu. Debrecen, Csapó utca 88.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ajtó, ablak, árnyékolás. kószaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kószaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. kószaprofil.hu.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
7: Mit kínál a Maxiláj?
8: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
7: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.

Jó utat hazafelé, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. A Faragtál utcai hídnál ma is trafipaxoznak a rendőrök, ezt írja nekünk Miklós, köszönjük szépen. És egyébként, melyik dal hűteni le önöket igazán itt a kánikulában? Kérjék a kedvencüket, most már lehet, hiszen 5 órától kívánság műsor, innentől kezdve gyűjtöm a kéréseket. Hívjanak, 500-540 ez a Best FM telefonszáma, mostantól telefonügyeletet tartok, tehát 500-540 hívjanak a kéréseikkel, aztán 5 órától kívánság műsor, addig pedig most például Sean Paul. Yeah!

ezt a filmet hallgatják a 104.6-on. Hogyha hazafelé tartanak, akkor a Jánosi utcán mosolyogjanak. Dolgozik a Trafibox, mérik a sebességet. És mi is mosolyogni fogunk, mert egy nagy kedvencünk jön. Az utóbbi hetekben nagy sláger lett belőle, itt a Tame Impala. Hát a Tame Impala tulajdonképpen egy zenekar, de valójában egy ausztrál énekes és zenész Kevin Parker projektje, és körülötte folyamatosan jönnek, mennek, cserélődnek az egyéb zenészek. Itt a nagy kedvenc, a Dracula, most a bestem. 5 órától pedig önök válogatják a dalokat. Mindjárt kezdjük a kíváncsi.

104-ot hallgatják. És hát akkor én most ünnepélyesen megadom a jelet, hölgyeim és uraim! Most kezdődik a mai kívánság műsor. A következő két óra az utolsó másodpercig az önöké. Tegyék oda magukat, és kérjék a kedvenc dalaikat.

0: Igen, ezt már önök kérték. Teddy Swims és a Bad Dreams, hogy kinek szól, az majd a hírek után kiderül. Szóval 500-540, hívjanak, indul a kívánság is a reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Lássuk, milyen költségek várnak rám ebben a hónapban. Az autóm szervizelése biztosan nincs köztük.
3: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. További részletek a dacia.hu oldalon és márkakereskedésünkben.
4: Dacia autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
5: Tisza ajtó ablak. Új helyen Debrecenben. Keressen minket a Böszörményi út 178 szám alatt.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
7: Hello, klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
8: Na, szia Debrecen! Június 15-től már két helyen vár az Invia Debrecenben. Új irodánk megnyílt a Pásti utcában. Tengerpart, városlátogatás vagy egzotikus kaland? Személyre szabottan segítünk megtalálni a neked való utazást. Invia Debrecen. Most már két helyszínen, ahol te választasz.
9: Nagyszabású rendőrségi akció Hajdúhatházon. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: 26 embert állítottak elő egy nagyszabású rendőrségi akció során Hajdúhatházon. Az egésznapos ellenőrzés célja a körözött személyek elfogása, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Az akcióban a hajdúbihari rendőrök mellett a román határrendőrség és a készenléti rendőrség munkatársai is részt vettek. A rendőrök több száz járművet ellenőriztek, 539 alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, és mindössze egy sofőrnél merült fel az ittas vezetés gyanúja. Közlekedési jogsértések miatt összesen 60 esetben intézkedtek, tudta meg a Hajdú Press. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. A rendkívüli hőség és a másodfokú hőségriadó miatt a Kossuth téren zajló villamospálya felújítási munkákat üzemzárás után az éjszakai órákban is folytatják. A társaság közlése szerint a síncserék elvégzéséhez alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, ezért várhatóan július 12-ig zajhatással járó munkavégzésre kell számítaniuk a környéken élők.

0: együttműködve van a bullying témánk, bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: És most
4: indul az esti kívánság műsor
3: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
5: Balog István Vilmos.
6: Sokan mondták, hogy sokan kerestek, hát hiányoltak. Önök is, akkor máshonnan is hiányoltak, igen.
5: De most már újra együtt vagyunk, miénk a kívánság műsor egészen este hétig. Írjanak a 39-33-104-6-ra, vagy hívjanak fel az 500-540-es Best FM forró dróton. Na hát persze a legszorgosabbak már elküldték a kéréseiket, például Mónika írja, sziasztok, egy Robin Schulz számot szeretnék kérni, főként saját magamnak, illetve mindenkinek, aki szereti. Robin Schulz és a Speechless, ez lesz a tiéd. Előtte ergo rég várok valakire, Marika néni kérésére fogjuk meghallgatni. A kívánság műsor pedig, ahogy az előbb is ígértem, Teddy Swims nyitja, jön tőle a Bad Dreams. Itt van Icus, kinek szóljon ez a dal? Szia! Ja.
7: Én ezt a számot Zsaninak küldöm. Jó munkát neki.
5: Meddig dolgozik szegény?
7: Azt hiszem, hogy este 8-ig dolgozik.
5: Akkor még van egy kicsi neki.
7: Igen.
5: Jó, felpörgetjük ezzel a dallal. Köszönöm.
7: Köszönöm.
5: Indítjuk a kívánságműsort. Itt a Besten.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és tudom, hogy számíthatok önökre, este 7-ig önöknek kell megtölteniük a Best FM-et zenével.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Edit kérésére például mindjárt China Twain énekel, jön majd a Forever and For Always. Előtte Ingrid kérése, halott pénz, darabokra törted a szívem, és a vonalban is egy hallgatónk, szia!
3: Szia, Claudia vagyok, és a Profinak a zenéjét kérem.
0: Az nagyon jó, szuper, kinek küldjük?
3: Annának, Dominikának és Pistikének küldöm. Csak úgy, a régi szép idők emlékére.
0: Már be is készítettem nektek, hamarosan jön.
3: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Ez a Best FM mai kívánság műsora. Ennio Morricone és a Csímáj, vagyis a Profi zenéje mindjárt.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
9: Civisbeton.hu.
8: A megbízható alap.
10: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
11: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
12: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen, igen örökké visszhangzik.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: 104.6-on. A mai kívánság műsor sűrűjébe csöppentek, ha már úgyis itt vannak, akkor kérjenek egy jó kis dalt, vagy üzenjenek valakinek, a 39.33.104.6-ra írhatnak, SMS, Viber, minden játszik, az 500-540-en pedig hívhatnak.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Tomi Reginának küldi majd a Republik dalát, mindjárt megyünk egy kört a 67-es úton, előtte Santanától a Smooth Géza kérésére, és étvében segíthetünk. Haló, szia!
2: Jula vagyok, szia!
0: Parancsolj, mit játszunk neked?
2: Én egy Falodöfló dalt kérek.
0: Igen?
2: Szóljon a feleségemnek, Gyöngyinek, mert neki a nagy kedvence.
0: Jó, rendben van, üdvözöljük őt, add át neki, a dal pedig már is jön.
2: Köszönöm, sziasztok!
0: A Falodöfló és a Holnap kiszabén. Velem

0: A 104-ot hallgatják, ez itt a Best FM, a mai kívánság műsorral. Időnk még bőven van, viszont nagyon sok a kérés, úgyhogy siessenek, nehogy kimaradjanak a mai két órából. A 39-33-104-6-ra kell küldeni az SMS és Viber üzeneteket, vagy hívjanak föl az 500-540-es Best FM forró dróton. Például, ugye ma már volt egy hallgatónk, aki Horvátországból írt nekünk, na most itt egy másik, sziasztok, mi épp Olaszországban hallgatunk benneteket. Megtennéd, hogy Gigi D'Agostino L'Amour Toujours című számát lejátszod nekünk? Az autóban jól szólnak, köszönjük szépen. A T család, bocsi az inkognitóért. Semmi gond, a dal így is jár, nem sokára jön nektek Gigi D'Agostino és L'Amour Toujours, de a telefonunk is folyamatosan csöng. Halló, Best FM!
1: Halló, Best FM, jó napot kívánok! Leit a vértes Pisti vagyok. Egy zenét szeretnék küldeni családomnak, ő testvéreimnek. Egy magyar zenét szeretnék, egy magyar.
0: Magyar zene pont van raktáron, például Demén és a Szerelem vonat, amit Szilvi küld Gyulának.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Az én most Gizmo vagyok. Vétek, legszebb barlamást szeretném kérni. Franciskának, Anikónak, Vivinek, Anikó pályának, nektek van a stúdióban, és köszönöm neki.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.
5: Tisza ajtóablak. Ugye ismerős? Elköltöztünk a Laktanya utcáról. Debrecenben új helyen, a Böszörményi út 178 szám alatt várunk mindenkit Kelet-Magyarország legszélesebb ajtóválasztékával a Tiszántúl legnagyobb bemutató termében. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen. Böszörményi út 178.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban.

0: Fiatalok ötleteit támogatja a Debrecen önkormányzata. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tovább fokozódik a kánikula Debrecenben, vasárnap akár 39 Celsius fok is lehet a térségben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább erősíti a rendkívüli meleget. A városban az elmúlt napokban már a délelőtti órákban is 30 fokot mutattak a hőmérők a Kossuth téren. Több helyen ivóvizet osztanak, a főtéren pedig párakapuk segítik a felfrissülést. A debreceni állatkertben hűtött takarmánnyal, folyamatos vízellátással és árnyékos pihenőhelyekkel gondoskodnak az állatokról a forró napokon, írja a De Hír. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a legmelegebb órákban lehetőleg maradjunk árnyékban, és fogyasszunk elegendő folyadékot. Befejeződött a 4816-os út felújítása Derecskénél, a beruházás során az M35-ös autópálya lehajtójától a település kül- és belterületéig vezető 2,4 kilométeres szakasz megújult. A mintegy 472 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően javult a térség úthálózatának állapota, így az autósok biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek az érintett útszakaszon, írja a haon.hu. Fiatalok ötleteit támogatja Debrecen önkormányzata a Come On programban. A városban először megrendezett közösségi költségvetés keretében 16 csapatprojektje kap támogatást. Az eredményhirdetést a Nagyerdei víztoronynál tartották, ahol elhangzott, a programban a fiatalok saját ötleteiket dolgozhatták ki, majd a városlakók szavazhattak róluk. Az első 10 helyezett csapat 300 ezer forintból valósíthatja meg elképzelését, de a többiek is 200 ezer forintos támogatást kapnak. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok aktívan formálják Debrecen életét, a projektek pedig a kultúra, a fenntarthatóság, egészség és közösségi szerepvállalás területeihez kapcsolódnak. Számolt be az eseményről a De Hír. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on, és még egy teljes órán keresztül a kívánság műsor pörög nálunk. A következő telefonálunk már a vonal végén várakozik türelmesen, szia!
4: Szia, Vili Gyuri vagyok, Békés Csaba.
3: Hello, parancsolj!
4: Szeretnék meghallgatni egy Groove Coverage, Poison.
3: A Poison, Poison, Pózol.
4: Jó, teljesen tökéletes, így ahogy mondta, a kollégáimnak meg jó hűsülés itt a pékségben, mert...
3: Mennyi van ott nálatok ilyenkor? 80-90 fok?
4: Figyelj, nem tudom, baromi sok, de nem akarok csúnya szót mondani. Egyébként meg én vagyok a legjobb helyen raktáram, mert egyébként itt még kellemes olyan 40 fok körül.
3: Hát az szinte hűvös, kapjál fel egy kabátot, nehogy megfázzál nekem.
4: Szinte hűvös. Úgyhogy kell a pörgés, mert le vagyunk nagyon lassulva. Neked meg kitartást kívánok.
3: Köszi, jó munkát nektek,
4: köszi.
3: Hello.
4: Köszi, sziasztok.
3: A Groove Coverage és a Poison, előtte pedig az új kedvenc, Anotter és a Talk to You, amit ma beálltak értünk.

0: repül a fehér holló, és repül a mai kívánság műsor is. Most kell dalokat kérnél.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Brigi, figyelsz? Mindjárt itt a te kérésed. Balázs Fecótól a Maradj velem. De addig is maradjon velünk mindenki, mert előttem is szól. Haló?
3: Szervusz, Vili Zsolt vagyok. Egy Paul McCartney. Hope and Deliverance.
0: Kinek küldöd?
3: Küldöm minden hűs levegőt és hűsölést szerető embernek, hátra hűsebb lesz.
0: Van olyan, aki nem?
3: Gondolom, most nincs.
0: Küldöm, mielőtt megsülünk.
3: Mindenkinek jó pihenést. Köszönöm.
0: Köszi, ciao,
3: szia. Szia.
0: Szóval Paul McCartney jön itt a Best-en, a kívánság műsor pedig este 7-ig tart.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és márkakereskedésünkben.
2: Renault autóval Liz Debrecen. Egy jó döntés.
3: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naung fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
4: Június 26-ától keresd a Campus Fesztivál jegypontot. A Fórum Csapó utcai bejáratánál is vedd meg belépődet személyesen a Campus Fesztiválra. Június 30-áig ezt még kedvezményes áron tudod megtenni. Sőt, az első 200 vásárló ajándékot is kap. Fizethetsz készpénzzel, bankkártyával és OTP szépkártyával is. A Metalsheet bemutatja Campus Fesztivál. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfesztivál.hu.

0: Jöjjenek kívánság műsorozni, este hétig tart a buli, a 39-33-104-6-ra lehet írni, az 500-540-en pedig hívhatnak minket.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Egy kis romantikát csempészünk ide mindjárt, mert hogy jön a Berlin és a Take My Breath Away, ezt az örök slágert ma Regina kérte, és a kisfiának, Gyuszikának küldi. A következő telefonálunk pedig Kata, hello!
2: Ja. Parancsolj! Hát valami nyári dalt kérek, rád dízom, hogy mi legyen.
0: Jó, kinek küldöd, hova küldöd, miért küldöd?
2: Mindenkinek küldöm, aki még bírja a hőséget.
0: Hát reméljük, hogy még mindenki bírja. UFO, napolaj, jöhet? Az elég nyári szerintem.
2: Az nagyon jó lesz, okay. Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Nyári hangulat ezerrel itt a 104.6-on a kívánság műsorban. Nyári!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Ja, messzi vagyok. A Salt-n Pepa dalt lehet kérni? A Pusz itt, vagy micsoda? Mindenkinek, aki szereti.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Best FM 104 és Best FM kívánság műsor. 7 óráig megy a móka, az mindjárt itt van, de az utolsó másodpercig lehet hívni, írni, tudják ugye, hogy állok rendelkezésükre. Például Zsuzsa az otthoni medencézéshez kérte a Loki indulót.
2: Hajrá Debrecen, hajrá Loki, jön majd a tankcsapda.
1: Előtte Félix Jénes és House közös dala a Walk With Me pörög, Zsolt kérte, és egy újabb telefonáló is befutott. Haló, szia!
3: Szia, Sanyi vagyok. Szeretnék kérni számot a páromnak.
1: Sanyikám, hallgatlak, mit küldjünk neki?
3: Rúzsa Magdi, egyszer.
1: Üzenj valami szépet a feleségednek.
3: Hát én nagyon szeretem.

0: Hajrál, oké, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és sajnos a mai kívánság műsor végéhez értünk. Rengeteg kérésünk lenne még, csak elfogyott az időnk. Bocsánat azoktól, akik ma kimaradtak. Holnap igyekszünk majd pótolni valamicskét ezekből is, jó? Holnap is lesz kívánság műsor déltől és este is majd. Na, hát egy utolsó utáni kérést azért még megengedünk magunknak. Ádám van velünk, szia!
1: Szia! Én ezt az új sétes feldolgozást szeretném kérni.
0: A Bibi Rexa és a New Legion. Nagyon jó. Kinek szóljam?
1: Nem küldöm senkinek, csak nagyon szeretem. És ezért kérem.
0: Jó, hát figyelj, a hírek után tudom lejátszani neked, de tényleg ilyen utolsó utáni kérd már a kívánság műsoron kívül. Jó, jó lesz így?
1: Szuper lesz, köszönöm.
0: Oké, akkor jön a dalod nem sokára, én pedig megyek. Ciao, holnap találkozunk.
2: Évadot zárt a Csokonai Nemzeti Színház, nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Lezárult a 2025-26-os évad a Csokonai Nemzeti Színházban. A társulat mozgalmas évet tudhat maga mögött, 17 bemutatót és 381 előadást tartottak, amelyeket több mint 101 000-en láttak. Az évadot fesztiválok és különleges programok is színesítették, köztük a Deszka Fesztivál és az Országos Színházi Találkozó. Az évadzáró ünnepségen számos művész részesült elismerésben, a közönség kedvenc előadásának pedig a Dzsungel könyvét választották. A színházi programok a nyáron a nagyerdei szabadtéri színpadon folytatódnak. A társulat két új örökös tagot is köszönhetett, Kati Mártont és Pap Wilhelminát. Közölte rádiónkkal a társulat. Nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. A hüllőt egy család gyermekei vették észre az udvaron, ezért a balmazi civil állatvédők segítségét kérték. Az önkéntesek befogták az állatot, majd egy közeli csatorna partján engedték szabadon, írják Facebook oldalukon. Kiderült, hogy egy kifejlett vízi siklóról van szó, amely teljesen ártalmatlan és nem mérges. A szakemberek szerint a Magyarországon élő siklófajoktól nem kell tartani, az ember közelettére inkább elmenekülnek. Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
4: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
2: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre.

0: nagyszabású rendőrségi akció Hajdúhatházon. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 26 embert állítottak elő egy nagyszabású rendőrségi akció során Hajdúhatházon. Az egésznapos ellenőrzés célja a körözött személyek elfogása, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése és a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Az akcióban a hajdúbihari rendőrök mellett a román határrendőrség és a készenléti rendőrség munkatársai is részt vettek. A rendőrök több száz járművet ellenőriztek, 539 alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, és mindössze egy sofőrnél merült fel az ittas vezetés gyanúja. Közlekedési jogsértések miatt összesen 60 esetben intézkedtek, tudta meg a Hajdú Press. Éjszakai műszakra vált a DKV a kánikula miatt. A rendkívüli hőség és a másodfokú hőségriadó miatt a Kossuth téren zajló villamospálya felújítási munkákat üzemzárás után az éjszakai órákban is folytatják. A társaság közlése szerint a síncserék elvégzéséhez alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, ezért várhatóan július 12-ig zajhatással járó munkavégzésre kell számítaniuk a környéken élőknek. A DKV az érintettek türelmét és megértését kéri. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a joga vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás, bullyingról lenne szó, illetve a videoklip verseny.
0: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius.

0: Debrecenben is tovább fokozódik a kánikula, befejeződött az útfelújítás Derecskénél. Fiatalok ötleteit támogatja a Debrecen önkormányzata. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Tovább fokozódik a kánikula Debrecenben, vasárnap akár 39 Celsius fok is lehet a térségben. Az előrejelzések szerint egy úgynevezett hőkupola húzódik Magyarország fölé, ami tovább erősíti a rendkívüli meleget. A városban az elmúlt napokban már a délelőtti órákban is 30 fokot mutattak a hőmérők a Kossuth téren. Több helyen ivóvizet osztanak, a főtéren pedig párakapuk segítik a felfrissülést. A debreceni állatkertben hűtött takarmánnyal, folyamatos vízellátással és árnyékos pihenőhelyekkel gondoskodnak az állatokról a forró napokon, írja a De Hír. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a legmelegebb órákban lehetőleg maradjunk árnyékban, és fogyasszunk elegendő folyadékot. Befejeződött a 4816-os útfelújítása Derecskénél, a beruházás során az M35-ös autópálya lehajtójától a település kül- és belterületéig vezető 2,4 kilométeres szakasz megújult. A mintegy 472 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően javult a térség úthálózatának állapota, így az autósok biztonságosabban és kényelmesebben közlekedhetnek az érintett útszakaszon, írja a haon.hu. Fiatalok ötleteit támogatja Debrecen önkormányzata a Come On programban. A városban először megrendezett közösségi költségvetés keretében 16 csapatprojektje kap támogatást. Az eredményhirdetést a Nagyerdei víztoronynál tartották, ahol elhangzott, a programban a fiatalok saját ötleteiket dolgozhatták ki, majd a városlakók szavazhattak róluk. Az első 10 helyezett csapat 300 ezer forintból valósíthatja meg elképzelését, de a többiek is 200 ezer forintos támogatást kapnak. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok aktívan formálják Debrecen életét, a projektek pedig a kultúra, a fenntarthatóság, egészség és közösségi szerepvállalás területeihez kapcsolódnak. Számolt be az eseményről a De Hír. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. Belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazásra.
0: Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22 Celsius foknál.

évadot zárt a Csokonai Nemzeti Színház, nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. Turista utakra is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.

0: nyáron a nagyerdei szabadtéri színpadon folytatódnak. A társulat két új örökös tagot is köszönhetett, Kati Mártont és Pap Vilhelminát, közölte rádiónkkal a társulat. Nagy riadalmat okozott egy termetes kígyó Balmazújvároson. A hüllőt egy család gyermekei vették észre az udvaron, ezért a balmazi civil állatvédők segítségét kérték. Az önkéntesek befogták az állatot, majd egy közeli csatorna partján engedték szabadon, írják Facebook oldalukon. Kiderült, hogy egy kifejlett vízi siklóról van szó, amely teljesen ártalmatlan és nem mérges. A szakemberek szerint a Magyarországon élő siklófajoktól nem kell tartani, az ember közelettére inkább elmenekülnek. Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
1: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen kivannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
0: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Sárga figyelmeztetés van érvényben a hőségre, kánikulára, sok napsütésre számíthatunk a következő napokban is, és egyre melegebbre, hétvégére elérhetjük a kritikus 39 Celsius fokot is. Az éjszakai órákban sem számíthatunk hűvösre, akkor sem lesz kevesebb 19-22

0: hagyjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.
0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Frank minket küldött.
3: Hoztatok nekem lovat?
2: Azt nem. De majd megosztom veled az enyémet.
3: Így is lesz két fölösleges.